Obligim, obliza. Telefon nomerini men hozir avat beray, lekin siz telefon urmay. To'xtang, 322 98 98. Chiqmadi-ku.